0: caso, métele cepillo, métele cacao, métele color, dale duro.
1: Calmao, loco.